noi. Vince un absolut semmigáz. Jól vagyok, és nincsen abszolút semmi baj.

nagyszerű. Még ha félek is egy kicsit, hogy egy talán egy kicsit gyorsan mennek a dolgok, de az élet nagyszerű. És jól érzem magam, és nincsen abszolút semmi baj. Mondom, abszolút.